0: reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Ты в 92 и 1 FM.
1: Классное радио.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam osztok, va, iodim FM.
1: Klasszne radio, v dorohu.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: COVID. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Вивьяносто два и один FM.
1: Классное радио в дорогу.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: Ha nincs kegyelmi ajándékban az Isten szent lelkének a munkája, akkor csak egy irány van. Zsolt, fizetség, jutalom. Ha viszont ott van a kegyelem, és belekapaszkodok a kegyelembe mai nap is, akkor kegyelmi ajándékként, örök élet ajándékában a testem, a tagjaim, azok a megszentelődés útján, annak folyamatában van benne. Nem érkeztél még meg. Nem érkeztünk még meg. Egy folyamatban, ahol az Isten fordít magához. Itt az a nagy kérdés, hogy naponként mennyire tud magához fordítani. Mennyire tud arra biztatni, hogy oda szenteljem, oda szánjam. Hogy a mai nap is Isten igéjét hallgatva úgy menjek ki Isten házából, hogy itt vagyok, oda szánom a te akaratodra, Uram, az életemet. Kezemet, lábamat, szívemet, fülemet, oda szánom te dicsőségedre. Én kívánom, hogy így legyen. Amen. Urunk, meg vagyok te előtted, hogy olyan sokszor megkísért annak a gondolata, hogy mi tehetünk valamit, mi változtathatunk, megújulhatunk. De valóban igéd előtt megállva csak arra döbbenünk rá, Urunk, hogy a te kegyelmed nélkül, a te munkád nélkül csak egy út van előttünk. És köszönjük, Urunk, hogy életünk számláját te megfizetted, hogy odaálltál az Atya ítéletébe. Vállaltad a Golgota keresztjét, vállaltad a kínok kínját, hogy elvedd rólunk, hogy megajándékozz bennünket. Urunk, köszönjük, hogy nem kellett semmit tegyünk, és ha még kísért is időközönként a gondolat, te munkálkodj bennünk, hogy készek legyünk meglátni mai nap is azt, hogy oly kevés az, amit mi tehetünk. De oly sok az, amit te ígérsz, hogy a te kegyelmedben, a megszentelédés útján járhatunk. Mert ez az az út, amelyben meghalljuk a te szavadat, a te formáló szavadat. Amelyben meghalva a te szavadat, újra és újra oda kényszerít bennünket te hozzád tédre. Köszönjük, hogy vezetsz bennünket a megszentelődés útján. Kérünk lelked által, e földi úton így munkálkodj szüntelen bennünk. Késztess bennünket az odaszánásra, hogy minél jobban odaszánjuk magunkat te néked. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánunk mindenkinek.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Tarackozi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тароцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Puls.
2: Vigyam azt a fa. Jodim FM.
1: Klaszne radio. V dorohu.
3: Hi, this is Ariana Grande. Come on.
0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: Галерея Угорського дому Мукачі Міхай.
1: A Mukácsy Mihály Magyar Ház galériája.
2: Egy város nem csak épületekből áll, hanem látásmódból, történetekből és abból, ahogyan mi magunk tekintünk rá. Ezt a különleges nézőpontot hozza el számunkra Andaljosi Olekszánd, kárpátalja elismert építésze és művésze, aki évtizedeken át formálta Mukács arculatát. Főépítészként nem csak tervezett, hanem gondolkodásmódot is adott a városnak, azt, hogy hogyan lehet egyszerre őrizni a hagyományt és építeni a jövőt. Munkásságát Ukrajna érdemes építésze címmel ismert el, és számos szakmai díj bizonyítja, számára az építészet nem pusztán szakma, hanem küldetés. Most 75. születésnapja alkalmából egy különleges kiállítással jelentkezik, a hely, ahol élünk címmel. Ez a tárat nem csak építészeti látlelet, hanem személyes vallomás is, hogyan látja ő azt a világot, amely körülvesz minket. A kiállítás a Mukácsy Mihály Magyar Ház falai között nyílik meg, és arra hív, hogy egy pillanatra mi is más szemmel nézzünk körül, és újra felfedezzük azt a helyet, ami otthonunknak nevezünk. A kiállítás május 5-én kedden 16 órától kezdődik a Mukácsy Mihály Magyar Házban.
0: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки Угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
3: Rovatunkat támogatta a Mukácsy Mihály Magyar Ház és a Zahid Finance Group Kft.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

így a túlparton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet, maratoni.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a
1: Jodin FM.
2: Klasszne
1: radio. V dorohu.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. 92.2 Йодин FM.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz

0: Rajkó Balázs vagyok, köszöntöm Önöket. Ez a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazinműsora, a Családi Kör. A mai programbemutató adásban szó lesz a Vadvölgy két különleges hétvégéjéről, a helyi összekötők idei második találkozójáról, valamint kis csirkékről is. Igen, jól hallották, de a részleteket majd később.
1: В ефірі передача «Спілки закарпатських, угорських багатодітних сімей» – «Сімейне коло». Шановні радіослухачі, вітання вам від імені її постійного ведучого – Ройко Балажа. У сьогоднішньому випуску огляді програми йтиметься про два особливі вікенди у селищі Вишка, другу цьогорічну зустріч місцевих координаторів, а також про маленьких курчат. Так, ви не помилилися, та деталі трохи згодом.
0: A törés a tárgy életének része, a javítás pedig egy új, értékesebb fejezetet kezd. Ez előfordulhat egy házastársi kapcsolatban is. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete március 27 és 29 között szervezte idén az első hétvégéjét a házaspárok számára a Vadvölgy panzióban 11 pár részvételével. A programot Török Dénes szervezetfejlesztő tréner és Török Orsolya tanár, mentálhigiénész szakember vezette, akit Viberen sikerült utolérnem és kérdeznem.
1: Тріщина є частиною життя предмета, а його відновлення відкриває нову, ще ціннішу сторінку. Це може стосуватися і подружніх стосунків. Спілка закарпатських угорських багатодітних сімей з 27 по 29 березня організувала перший цього року вікенд для подружніх пар у пансіонаті «Урочище» за участі 11 пар. Програму проводили фахівець із розвитку організації Турик Дейнаш та вчителька-спеціалістка з ментального здоров'я Турик Оршоя, з якою нам вдалося поспілкуватися через Viber.
0: Orsolya, azon az első kérdésem, hogy milyen volt ott fönn a Vadvölgyben nektek? Hogy éreztétek magatokat?
2: Nagyon jól éreztük magunkat fent, olyan idilli környezet volt, gyönyörű volt az idő, és olyan házaspárokkal ismerkedtünk meg, illetve találkoztunk régi ismerősökkel, akikkel nagyon jól tudtunk együtt beszélgetni, és nagyon sok közös témánk volt. Ez egy nagyon, nagyon jó alkalom volt ott fent ez a hétvége, hogy egy kicsit megnyugodjunk, és a körülöttünk zajló mindenféle nehézség és probléma ellenére egy olyan közeget teremtsünk és éljünk meg, ami egy erőt adó közeg volt, azt hiszem mindannyiunk számára.
0: A hegek művészete, ez volt az elnevezése, a címe, a meghatározása ennek a hétvégének.
2: Igazából a ketten együtt haladunk egy úton, ketten az úton ilyen címeket adtunk, de igen, az egyik visszajelzőnk házaspár a hegek művészetét mondta, és ezt emelte ki. De tulajdonképpen az egész hétvégének lehetne ez a címe, mivel hogy kapcsolatban sérülünk nagyon sokszor, és én hiszem, hogy kapcsolatban gyógyulunk is. Úgyhogy ezt a gondolatot belecsempésztük a hétvége programjába. Ez leginkább a végén mutatkozott meg abban, hogy egy kintsugi nevű alkotást készítettünk, ami egy 15. századból származó japán művészeti módszer. Egy törött edényt ott nem kidobnak, hanem összeragasztanak, és nagyon türelmes munkával, hosszadalmas, hónapokig tartó munkával összeillesztenek, és a végén megaranyozzák ezeket a töréseket, ezeket a hegeket. Mi is ezt próbáltuk most nem hónapok alatt, de nagyjából másfél-két óra alatt megvalósítani. Vittünk edénykéket, amit nekik kellett összetörni, és aztán közös erővel nekik kellett összeragasztani és bearanyozni. Ezzel tulajdonképpen összefoglaltuk azt, hogy milyen is egy párkapcsolat, hogy akaratlanul is megbántjuk egymást, hegeket, sebeket ejtünk egymáson és magunkon, és nem az a feladatunk, hogy ezek után kidobjuk ezt az egészet, ezt a kapcsolatot, hanem megpróbáljuk megragasztani az eltörött részeket, megpróbáljuk helyreállítani ezt a kapcsolatot. És az aranyozás az azért fontos a végén, mert tulajdonképpen minden tál, amit eltörtünk, minden kapcsolat, ami megsérült, az egy egyedi darab, és egyik sem ugyanolyan, mint a másik, tehát egy különleges dolog. Tehát mi a hegeinkkel, a sebeinkkel vagyunk, ezen dolgoznunk kell, és ezáltal leszünk mi közös történetűek, tehát ezáltal lesz közös történetünk. Úgyhogy körülbelül így tudtam összefoglalni ezt az utolsó részét a házaspáros találkozónak.
0: Emellett a programok mellett nyilván jutott idő a kikapcsolódásra, a pihenésre is. Milyen volt a hangulat ezen a hétvégén ebből a szempontból a Vadvölgyben?
2: Nagyon érdekes volt, hogy a házaspárok megérkeztek ki mikor, és kellett egy idő, amíg össze tudtunk csiszolódni, mert mindenki hozta otthonról a fejében, a szívében az összes gondját, baját, és idő kellett arra, hogy ezt így elmeséljék, de ez is egy nagyon fontos része, a ráhangolódás része ennek a hétvégének, hogy legyen idő arra, hogy ők letegyék azt, amit otthonról hoztak, és tényleg rá tudjanak fordulni, vagy oda tudjanak fordulni egymáshoz, úgyhogy a megérkezés után mi nagyon sokat játszottunk. És a program előtt megkérdeztük a házaspárokat, hogy mire lenne nekik konkrétan szükségük. Mi nagyon sokat készültünk a férjemmel, Dénessel erre a hétvégére, de tulajdonképpen a program felét nem valósítottuk meg, mert azt is figyelembe vettük, hogy a jelenlévő házaspároknak arra van szükségük, hogy több időt töltsenek egymással és a közösséggel. Úgyhogy minden nap volt legalább egy-két játék, amit nagyon szívesen fogadtak, mivel azt láttuk, hogy ez a felszabadult öröm, felszabadult viselkedés, ez nagyon hiányzik, és nagyon feltöltő tud számukra lenni. Ez tulajdonképpen a játék az életnek a leképezése, tehát hogy arra számítottunk, hogy ha felszabadultak tudnak lenni egy játékban, akkor ezt az élményt, ezt az érzést, ezt tovább tudják majd vinni a kapcsolatukba is, a családi helyzeteikbe, és vissza tudnak majd gondolni erre az élményre. Ez egy tapasztalati tanulási mód. És aztán az esti programok az a beszélgetéssel, szaunázással, uszodázással telt.
0: Még egy kérdésem volna, hogy a házaspáros hétvégék végén a nagy családok általában felfrissülve, megújulva, feltöltekezve, kipihenve érkeznek haza, illetve utaznak haza a talán szürkébb mindennapokba. Így volt ez a török házaspár esetében is?
2: Igen, mi nagyon elfáradtunk a végére, mert hogy ez egy koncentrált munka, amikor másokra figyelünk és összedolgozunk, de nagyon feltöltődve is mentünk haza, és azzal a csodálattal, hogy egy ilyen helyzetben ezek az emberek, házaspárok mennyire jól és mennyire stramul tudják csinálni a mindennapjaikat. Úgyhogy a legnagyobb tisztelettel a szívünkben és szeretettel a szívünkben tértünk haza, és azt hiszem, hogy ez nekünk is egy nagyon szép élmény, mint házaspárnak.

0: helyi összekötők találkozója ez évben már másodszor, április 23-án a helyszín a Beregszászi Református Gyülekezet gyülekezeti termei voltak. Kopinec Emesét, a KMNE iroda munkatársát kérdeztem.
1: Друга цьогорічна зустріч координаторів відбулася 27 квітня. Місцем проведення стала зала реформатської громади в Берегові. Стосовно заходу, коментар нам дала Емеше Копінець, працівниця офісу спілки закарпатських угорських багатодітних сімей.
2: Idén második alkalommal gyűlt össze a KMNE helyi összekötők találkozójára az összekötőink. Ilyenkor mindig az elmúlt negyed évet szoktuk átbeszélni, hogy milyen események történtek, és az előttünk álló negyed évről volt szó, hogy milyen programokra számíthatnak a tagcsaládjaink.
0: Ilyenkor javaslatok is elhangoznak, illetve ez csak a beszámolókról szólnak ezek a találkozók, ezek a beszélgetések.
2: Minden összekötő találkozónak más a tematikája. Úgy szokott lenni, hogy a negyedik helyi összekötő találkozó az, amelyen megbeszéljük a következő évre vonatkozó program javaslatokat, ötleteket, és miután ugye ezeket már megbeszéltük az elmúlt ősszel, ezért idén azzal kezdtük, hogy megvalósítjuk ezeket a programokat, úgyhogy ilyenkor inkább csak beszámolók történnek, esetleg ha valami különleges téma felvetődik, akkor azt át szoktuk beszélni, de már különösebben ilyen nagy új program ötletek, azok nem szoktak most így beérkezni hozzánk, hanem inkább már arról beszélünk, hogy hogyan lehetne azokat a tervben lévő eseményeket, programokat megvalósítani, amit már elterveztünk előre.
0: Örök téma ilyenkor is gondolom az aktivitás, a tagcsaládok aktivitása. E téren sikerült-e valamit előre lépni, vagy rendületlenül aktívok a tagok?
2: Településenként ez változó. Azt látjuk, hogy ahol az összekötő aktív, ott általában a családok is aktívabbak, hiszen átragad szerintem ez a lelkesedés így egymásról a családokra is. Viszont vannak olyan települések, ahol tényleg valóban felvetül újra-újra, hogy nehéz megmozdítani a családokat, és akkor ilyenkor az összekötők ötleteket cserélnek, beszélnek erről, hogy hogyan lehetne az újakat is bevonni a programokba, hiszen hál' Istennek több településen is már egyre több új tagcsaládunk van, és azt vettük észre, hogy akik úgy csatlakoznak, hogy az elején elkezdenek járni ezekre az eseményekre, ott megbarátkoznak a többiekkel, jól érzik magukat, akkor már nagyobb valószínűséggel jönnek a következő eseményre is. Viszont akik becsatlakoznak hozzánk, és egy programon sem vesznek részt, akkor ott telik az idő, és valahogy úgy nem veszik fel ezt a fonalat. Úgyhogy ilyenkor sok tapasztalatcsere zajlik. Én úgy látom, hogy voltak most egészen jó ötletek, előjöttek olyan dolgok, hogy akár az új tagokat meg lehet személyesen szólítani, bármilyen, akár ilyen hozzájárulást vagy segítséget is kéri tőlük, és azt vettük észre, hogy szívesen becsatlakoznak és segítenek a programok megvalósításában.
0: Az iroda munkáját, mint irodai munkatárs, mennyire segíti egy ilyen találkozó, vagy az ott elhangzott tapasztalatok? Mennyire lehet beépíteni az elkövetkezendő programok kialakításába ezeket az észrevételeket?
2: Számunkra nagyon fontos a visszajelzés. Ezáltal az irodában is látjuk azt, hogy mit, hogyan kellene legközelebb megszerveznünk. Most is azt veszem észre, hogy ugye évről évre visszatérő programjaink vannak, és nagyon fontos az, hogy elmondják a tapasztalataikat, elmondják esetleg a kritikákat, hogyha valamit másképp kellene, akkor mi ezt mindig meghallgatjuk, és igyekszünk aztán annak megfelelően majd legközelebb úgy cselekedni, hogyan az mindenkinek jó legyen. Én úgy érzem, hogy nagyon fontos ez a visszajelzés, nagyon jó hangulat van szokott zajlani egy-egy ilyen találkozó. Ez az összekötőknek is fontos, hogy látják, hogy mi számunkra fontos az, amit ők tesznek, mindig megbecsüljük az ő munkájukat, és ez ilyen kölcsönös oda-vissza működik.

0: Az idei évben első alkalommal került megrendezésre a szintén nagy népszerűségnek örvendő Kamasz hétvége április 17-e és 19-e között a festői környezetű Vadvölgy panzióban. A program gördülékenységéért most Dancs Katalin elnökségi tag felelt. Közel 50 fiatal utazott el és töltött együtt egy hétvégét, így több segítő szakember és nagycsaládos szülő is velük tartott. Köztük Varga Gabriella és Mészáros Renáta, mentálhigiénés szakemberek, a Tóth és a Szűcs család, illetve Kőszegi Szilvia és Varga Anita, akik vállalták az alkalom kiegészítését, színesítését. Következőkben Dancs Katalin programfelelőst, majd Kozma Katalint, az egyik fiatal résztvevőt hallhatják.
1: У 2026 році вперше був організований підлітковий вікенд, який відбувся 17-19 квітня в мальовничому пансіонаті «Урочище». За успішне проведення програми відповідала член правління спілки закарпатських угорських багатодітних сімей Донч Каталін. Майже 50 молодих учасників провели разом ці вихідні. Також до них приєдналися й кілька спеціалістів та багатодітних батьків. Серед них – фахівчині з ментального здоров'я Габріела Варга та Рената Мейсарош, родини Тов, і Сюч, а також Сільвія Кюсегі та Аніта Варга, які допомагали зробити програму ще більш різноманітною. Далі ви почуєте слова Каталіни Донч, відповідальної за програми, а потім одну з учасниць підлітків – Каталін Козму.
0: Ilyen kamasz hétvégére a Vadvölgybe. Mivel lehet készülni, illetve mivel készültek most a programfelelősök?
2: Az idei évben két előadót kértünk fel arra, hogy a kamaszoknak előadást, programot szervezzen, tartson. Mészáros Renáta és Varga Gabriella mentálhigiénés szakemberek vállalták azt, hogy a szombat délelőtt és délután egy-egy másfél óra keretében a fiataloknak előadást tartanak, de nem is előadás ez, hanem inkább ilyen interaktív játék, foglalkozások voltak. Két tematikát is megneveztek, az egyik a Ki vagyok én a maszk mögött, a másik pedig, ami délután került megtartásra, Elfogadsz és elfogadlak témák, valamint Szűcs Zoltán és Marika fiúnak és lánynak lenni témában tartotta fiúknak külön és a lányoknak külön egy-egy ilyen beszélgetést. A visszajelzések alapján a kamaszok mind a három témát megnevezték, hogy kinek melyik tetszett inkább, úgyhogy nagyon örültünk annak, hogy úgy érzem, hogy tetszett nekik ez az egész foglalkozás része is. De ezen kívül filmnézés, medencézés, séta, ismerkedő játékok kerültek még sorra.
0: Tudjuk, hogy ilyenkor egy nagyon komplex hétvégére készül a csapat. Legyen edukáció, legyen szórakozás, tartalmas együttléti.
2: Nehéz is megtalálni az egyensúlyt, hogy mennyi szabadidőt és mennyi kötött programot szervezzünk nekik, de azt gondolom, hogy sikerült belőnünk.

0: Az elején a jégtörő játékoknál, az ismerkedésnél aktívak voltak, és hát ezek nem gyerekek. 14 és 18 éves korosztály az, aki részt vett, akikre azt mondhatjuk, hogy kamaszok, fiatal felnőttek, és tényleg sokszor az előadók kérdéseire, gondolatébresztőire annyira érett és okos válaszok jöttek, ami szerintem sok szülőt is meglepne, hogy milyenek a gyermekeink.
1: A programfelelős is tud ilyenkor pihenni, vagy ilyenkor csak a munka?
0: Hát ez nem a pihenős hétvége. Akik részt vettek programfelelősként, vagy akár segítőnként, hiszen itt nem egy személyben, hanem sokan háttérben is dolgoznak egy-egy ilyen hétvégén, de semmiképp nem a pihenés része. Ilyenkor azért végig egy korlátot, egy támaszt biztosítunk, hogy jól teljen minden.
1: Az utóéletére is rákérdeznék egy ilyen hétvégének, ugye itt tematikusan a kamaszokkal van foglalkozva. Arról készül valami visszajelzés, akár az önök részéről, vagy az egyesület részéről, hogy ezek a dolgok, meg témák, amik felmerülnek egy ilyen kamasz hétvégén, értem ez alatt a mentálhigiénés előadásokat, ezeket a témákat, információkat, mennyire jut el ez valójában a fiatalokhoz, akár a hétköznapokban, vagy mondjuk egy ilyen program után egy-két héttel. Szóval, hogy mennyire tud egy ilyen alkalom, egy ilyen hétvége hosszú távú hatással lenni a résztvevőkre?
0: Ezt még most így nem tudom megítélni, de azt gondolom, hogy nem engedjük el ezeket a fiatalokat, és nem csak egy év múlva találkozunk velük, hanem igyekszünk havi, két havi rendszerességgel különböző találkozókat szervezni, ahol ott vannak, és akkor fog ez kiderülni, hogy mi az, ami lecsöpögött nekik ezekből a beszélgetésekből, előadásokból.
1: Minek lehet ajánlani egy ilyen programot, mert azt gondolom, nagyon sok kamasz van a Kálmenén belül is, akik hát érdekli is őket a vadvölgy, vonzó is lehet, de azért ott előadások is vannak, hát az a része lehet, hogy annyira nem volna kedvemre való, kinek lehet ajánlani.
0: Mindenkinek. Jöttek idén is olyan kamaszok, akik úgy jöttek oda, hogy én nem ismerek senkit, nekem mindegy, melyik szobában leszek, és a végén mindenki úgy ment haza, hogy egy-két emberrel megismerkedett. Nagyon nyitottak voltak, jókedvűek végig, úgyhogy azt gondolom, hogy bátran jelentkezzen olyan is, aki akár egyedül, vagy ismerősök nélkül, vagy akár először jönne egy ilyen programra.
1: Azon az én kérdésem, hogy egy Rákóczi Egyetemi hallgató, aki amúgy tiszabökényi, az hogy készül egy ilyen kamasz hétvégére? Milyen tervekkel, várakozásokkal?
2: Hát én azt tudom mondani, hogy én mindig boldogan megyek kamasz hétvégé, és ugyanúgy minden nagy családos programmal megyek, mert nagyon szeretek barátokkal, és ugyanúgy családokkal együtt lenni, mert mindig feltöltődés, amikor velük vagyok.
1: Kamasz hétvégére az ember nem a családjával megy, jól gondolom, hanem csak a saját korosztályával.
2: Igen, csak a saját korosztály, hát úgy mondhatom, hogy 14 és 18 év körüli kamaszok szoktak jönni kamasz programra.
1: Mire lehetett számítani résztvevőként? Mit fogtok csinálni, és ahhoz képest mi történt?
2: Hát arra számítottunk, hogy nagyon jó programok lesznek, és ahogy mindig is tapasztaltam, nem egyszer voltam már, mindig azt tapasztalom, hogy mindig nagyon jól előadják az előadásokat, és azt tudom mondani, hogy nem untatják az embereket, nem untatják a kamaszokat, úgyhogy ha mégis untatnak, akkor játszunk valamilyen játékot, hogy ne fajadjunk el, és mindig feltöltődjünk.
1: Mennyire szólt számodra ez a feltöltődésről, az együttlétről, illetve a szórakozásról, pihenésről?
2: Egy szóval azt mondanám, hogy nagyon jó érzés volt, hogy ismét láthattam a barátaimat, akiket nem nagyon látok így minden egyes nap, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés volt.
1: Egy ilyen kamasz hétvégének van egy, hát hogy mondjam, egy kicsit szigorúbb, egy tartalmi része, előadások, foglalkozások, és van mondjuk a szauna, van mondjuk az uszoda rész, ami meg inkább a kirándulás rész, ami inkább a pihenés szolgálja. Neked ebből melyik volt szerinted a tartalmasabb, melyikre emlékszel szívesebben?
2: Hát inkább a kirándulás, mert hegyekben is voltunk, és az nagyon... nagyon feltöltött engem, hogy ki is mentünk így a természetben, sétáltunk is egy jót, láttuk a szép hegyeket, úgyhogy engem az feltöltött.
1: Milyen volt a hangulat, milyen volt a társaság?
2: Nagyon jó volt a hangulat, ugyanúgy a társaság is nagyon jó volt, élveztem is, és szerintem mindenki nagyon jól érezte magát a kamasz hétvégén.
1: Mindenkit ismertél, vagy esetleg kötöttek új ismerettségek is?
2: Nem mindenkit ismertem, egy-két új barátot is szereztem, de volt egy ismerősöm, akit mindig szívesen látok, és mindig szívesen találkozok vele.
1: Így, hogyha visszagondolsz erre a hétvégére, akkor tudnál mondani olyan pillanatot, ami mondjuk a legmeghatóbb pillanat volt, vagy a legfelemelőbb pillanata volt ennek a kamasz hétvégének?
2: Hát Hát amikor így a kiándulásom

0: Mikor jöttünk lefel a hegyek, akkor nagyon jó érzés volt, mert csak beszélgettünk így a lányokkal, és hát nagyon jó érzés volt, hogy csak így nyugisan beszélgettünk, szülők nélkül, úgyhogy igen.
1: Értem. Azt mondja, hogy még eszembe jutott egy olyan dolog, hogy egy ilyen hétvégén, ugye ti kamaszok vagytok, odafigyelésre vágytok, és talán azt gondolom szükséges is, nem is feltétlenül a fegyelem miatt mondom, de azok a fiatalok kamaszok, akik még mondjuk hezitálnak, hogy elmenjenek legközelebb egy ilyen eseményre, ő miattuk kérdezem, mennyire van szigor egy ilyen kamasz hétvégén a vadbölgyben? Vagy igazából lazán, kényelmesen csináljátok, ami jól esik?
0: Hát amúgy attól függ, hogy ki a felnőtt, kivezeti így a programokat, az attól is függ, mert van úgy, hogy szigorúbb, de van úgy, hogy nagyon lazán veszik, de szerintem minden jó volt a hétvégén, és ha szigorúbb is, akkor is nagyon jó a hétvége, mert akkor legalább új tapasztalatokat szerzünk így másokkal szemben.
1: Jó, gondolom, hogy akkor ez egy laza hétvége volt, egy laza kamasz hétvége volt.
0: Igen, jó gondolja.

0: Végül térjünk vissza a korábban emlegetett csirkékre, hiszen az önellátó nagycsalád projekt idén sem maradt el. A program egyik fő lebonyolítóját, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat egyik alapító tagját, Adányi Lászlót Beregardóban kérdezhettem, majd megtudhatják azt is, hogy a Somi családban mi lesz a kis csirkék sorsa.
1: І на завершення повернімося до згаданих на початку курчат. Адже проєкт «Самозабезпечена багатодітна родина» і цього року не залишився поза увагою. З одним з головних організаторів програми, співзасновником Угорської мальтійської служби допомоги Ласло Одані, нам вдалося поспілкуватися у Чопівці. А також ви дізнаєтеся, яка доля чекає на маленьких курчат, яких отримала родина Шом.
0: Mi az apropója annak, hogy itt Beregardóban önnel találkozom és interjút készítek a KMNE egyik programjával kapcsolatban?
2: A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat évek óta támogatja a kárpátaljai családokat, és a mai alkalommal eljött velünk a szponzorunk, a Liechtensteini Vöröskereszt képviselője, Isabel Fehérasszony. Az ő segítségükkel tudunk minden évben 400 családnak csirkét ajándékozni, kis csibéket, amelyeket aztán felnevelnek, és hát ezzel a gyerekes családok az élelmezésüket ebben a nehéz időben tudják egy kicsit feljavítani, hogy ebből tojás is lesz, meg csirkeleves is lesz.
0: Ez egy régóta gyümölcsöző kapcsolat, ha jól gondolom, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a KMN, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület között. Ugye nem első alkalom, hogy önök ebben a programban részt vesznek.
2: Nem, hát ez körülbelül 8. vagy 9. alkalommal veszünk ebben részt. Azért tartjuk ezt különösen fontosnak, nem csak azért, mert a gyermekek a legfontosabbak, akik még itt élnek ebben a nehéz helyzetben, hanem azért, mert ez az egyesület egész Kárpátaljára kiterjed. Tehát nem csak azokon a területeken vannak, ahol köztudomásul mindenki számára, hogy többen élnek a magyarok, hanem a szórványban is. Tehát így tudunk nagyobb területen segíteni, és ez rendkívül fontos, hogy a szórványban is eljusson a magyarországi segítség.
0: Hogy kerülnek ide a Liechtensteini kollégák?
2: Hát a Magyarországi Máltai Szeretetszolgálat nagyon sok szervezete van kapcsolatban, és ugye nagyon nehéz adományokat szerezni, főleg a háború elhúzódása miatt egyre kevesebb az adományozó kedv, pedig hát egyre nagyobb szükség van arra, hogy mi itt legyünk személyesen is, és erőt adjunk az itt élőknek, és hát megpróbáljuk mozgósítani a kapcsolatainkat, barátainkat. A Liechtensteini Vöröskereszt évek óta gyereknyaraltatásban vett részt, ugye az a nyaraló, ahová gyerekeket vitték, ott most Ukrajnából érkezett menekültek laknak, viszont a kapcsolat megmaradt, és próbáltuk őket arra ösztönözni, hogy ne szakadjon meg a kárpátaljai segítség. Így sikerült ezt összehozni már évek óta, és most első alkalommal el tudtam hozni az ottani képviselőt, hogy saját szemével lássa, hogy hova kerülnek az adományok. Mert ez is nagyon fontos, hogy az adományozó pontosan tudja, hogy jó helyre kerülnek az ő adományai.
0: Kedves Anett, hova kerülnek ezek az állatok?
3: Itt lakunk Beregszázban, Beregardóban, és haza a családi házunkhoz.
0: Mekkora segítség ez, vagy egyáltalán mérhető dolog az, hogy milyen az, amikor a Nagycsaládos Egyesület meghirdet egy ilyen akciót, és jelentkeznek? Mennyit tesz hozzá ez a házigazdasághoz?
3: Nagy segítség, hála a jó Istennek, már több éven keresztül kaptunk csirkét. A tavalyi csirkékből már tyúkok vannak, és tojnak. A mindennapi tojás ellátásunk már megvan.
0: Finomak is ezek a csirkék egyébként? Vágnak is le belőle?
3: Igen, természetesen. Ma is leszeretnék várni két kakast, ha érkezek még.
0: Önöknél a gyerekek mennyire gazdái mondjuk az állatállománynak, akár ezeknek a csirkéknek is?
3: A kicsi fiam nagyon várja, eddig minden éven itt volt, mikor jöttem átvenni a csirkét, de ma már iskolás, úgyhogy iskolában van. És azt kérdezte tőlem, hogy anya, ki lesz otthon hamarébb, a csirke vagy én? Hát mondom, ma a csirkék lesznek otthon hamarébb, mert délután járok érte.
0: Láttam, hogy takarmányzsákot is tetszett cipelni ide az autóhoz. Ez együtt jár ilyenkor, ugye?
3: Igen, kapunk terményt és vitamint, plusz tápot.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek. Ez itt a Zenesáv hangszínek egy fél óra, ahol nem a helyezések számítanak, hanem az árnyalatok. Dalok, amik nem csak szólnak, hanem mesélnek. Hangszínek, amik belülről indulnak és kifelé rezonálnak. Kezdjük! Сегодня в программе музычной трек пролунают песни для важливины рейтинги о нюансы. Песни, які не просто звучать, вони розповідають історії. Відтінки звуку, що народжуються в середині і резонують назовні. Починаємо!

Hangszínek, amik nem csak szólnak, hanem maradnak. Egy fél óra, ami nem rangsorol, csak mesélt. A belső világod most csendesebb, de gazdagabb. Ez volt a Zenesáv a Pulzus FM 92.1-en. A következő műsorban új árnyalatokkal, új történetekkel jövök. Sziasztok! Це була передача музичний трек «Відтінки звуку». Дякую за увагу. Залишайтесь надалі з Радіо Пульс FM.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Vásárosnamény turista szemmel.
1: Ha van hely, ahol tényleg megáll az idő, akkor az a kicsit több mint 30 kilométerre Vásárosnaménytól található Túr István divízi malom. Ahogy megérkezünk a Túr folyó partjára, már messziről hallani a víz zúgását, és egyszer csak feltűnik egy különleges, fából épült malom, amely mint hegymesekönyvből lépett volna ki. Ez nem csak látvány, ez történelem. A 18. században épült vízi malom ma is működőképes, és nem csak Magyarországon, hanem egész Közép-Európában is ritkaságnak számít. Három hatalmas vízikerék forog a folyó sodrásában. Különlegessége, hogy a víz alulról hajtja meg őket. Ahogy belépünk, a régi molnárok világa tárul elénk. Fából készült szerkezetek, hatalmas kerekek, lisztillat és egy olyan technika, amely évszázadokon át szolgálta az embereket. A malom nem csak dolgozott, közösségi tér is volt, ahol találkoztak, beszélgettek, élt a falu. Ma már múzeumként működik, de a bemutatók során még mindig életre kell. Láthatjuk, hogyan őrölték a gabon, hogyan dolgozott a molnár, és ami talán a legszebb, mindezt egy csendes, természetközeli környezet veszi körül. Erdők, víz, madárcsicsergés, igazi kikapcsolódás, ahol nem csak nézünk, hanem meg is élünk valamit. A Túr István divízi malom nem csupán egy látnivaló, hanem egy élmény, ami visszavisz minket oda, ahol minden egyszerűbb volt, és talán egy kicsit közelebb is önmagunkhoz.

0: legyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 FM.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. 92,1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: Kukucskáljunk ki az ablakon. Esik még?
1: Még nagyon.
0: Még nagyon? Akkor még várjunk egy picit. Már csak csöpörök. Bizony, de a szél azért még fújik.

0: Kedves hallgatóink, ezúttal is egy kárpátaljai magyar mesét hallhattok. Tartsatok velünk! Peres Vera, a tollhordó madár. Eljött az idő, mikor az erdő mélyén lakó madaraknak készülniük kellett a fészekrakáshoz. Ilyenkor kell megújulni a tollazatuknak is, ezért sok szép tolluktól meg kellett válniuk. De volt olyan is közöttük, akinek nem tudott megújulni a tollazata. Ezért az erdőben lévő legnagyobb fának a tetején lakó tollhordó madárnak kellett segíteni. Ő e magasságból minden fészekrakó madarat látott. Olyan volt az ő szeme, akár a messzelátó. Éppen ahogy nézegetett jó messzire, meglátott egy olyan fészket, amelyikben egy aprócska madárka sírdogált. Gondolta magában, már is repülök oda, és szemügyre veszem, mi baja lehet a picinke madárnak. És már repült is, akár a vihar, ott termett a fészeknél, és megszólította. Miért sírdogálsz?
1: Jaj, ne is kérdezd! Nagy az én bánatom, mert az én tollazatom nem tud megújulni, és én soha nem tudok majd fészket rakni.
0: Jaj, dehogy nem! Vigasztalta őt a tollhordó madár. De hisz én azért vagyok az erdő őre, hogy segítsek azoknak a madaraknak, akik bajban vannak. Én hordom szét azokat a tollakat, amelyeket költés után összeszedek, és elviszem magammal a hatalmas fa tetejébe, ahol mostanáig vigyáztam rá. Így mindenkinek visszakerül a tollazata, ha szükség van rá.
1: De én akkor se tudtam adni a tollaimból, mert egy szál nem akar kihullani. Az én fészkem már akkor is falevéllel volt bélelve, és ezért félek, mert ha hideg talál lenni, a kicsinyeim megfáznának.
0: Ahogy beszélgetnek, azt mondja a tollhordó madár. Én javasolnék neked valamit. Úgy hallottam, hogy él itt az erdőben egy madár. Nagyon öreg, de annál is okosabb. Okosabb az okosnál. Ő a szarka. Ő is beköltözött az erdőbe. Talán tudna neked segíteni. Megmondaná, ha valami baj van a tollaiddal. Azt tanácsolom, kerest fel mi hamarabb. Nem sokat gondolkodott a kismadár, és úgy döntött, hogy elmegy hozzá. Kifényezte a tollazatát, ami amúgy is úgy fény lett, akár a nap. Igen, mert senki nem tudta, hogy ezek a tollak aranyból vannak. Úgy is volt, ahogy mondta, és már repült is az erdő közepe felé. Picinke madárnak nem csak a szeme csodálkozott el ezektől a szemnél szebb madárfészkektől és a hatalmasabbnál hatalmasabb fáktól, hanem még a sírása is megszűnt, mert látta, hogy milyen szép a természet, és benne neki is része van. A nagy nézelődés közben már alig várta, hogy megérkezzen, míg csak nem is pihent, azért, hogy mi hamarabb találkozzon azzal okosabbnál is okosabb szarkával. Ahogy ezt gondolta, arra lett figyelmes, hogy milyen hangos az erdő közepe.
1: Ja, akkor itt volna az az okos szarka tudós. A hangja teljesen bezengi az erdő mélyét.
0: A szarka megállás nélkül azt károgta.
2: Csak tessék, szarka rendelő, gyógyítok, jósolok, tollakat újítok.
0: No, ahogy ezt meghallotta a picinke madár, már is fellélegzett, és így kiáltott.
1: Itt vagyok, én vagyok, messziről jöttem.
0: Nézett is a szarka jobbra és balra, de csak egy fényességet látott, és már kapott is utána.
1: No, én vagyok a picinke madárka. Ne bántsál engem, mert én hozzád jöttem gyógyulni.
0: Erre azt feleli a szarka.
2: Ja, akkor hát bemutatkozom neked. Én vagyok ennek a birodalomnak a minden tudója.
1: Hát éppen ezért jöttem el hozzád,
0: mondta a picinke madár reszkető hangon.
2: Jó, nem kell félni tőlem, csevegte a szarka. Gyere, vagyis röpölj ide az én varázsfészkemhez, foglalj helyet, és mondd el a panaszod.
0: Ahogy felröppent a picinyke madár, hát olyan vakító fényesség vágott bele a szarka szemébe, hogy alig látott.
2: Mi volt ez? Kérdezte. Mióta hordod magadon ezt a vakító tollazatot?
1: Kérdezte tovább a szarka. Hát én a születésem óta is ez mindig nagy gondot jelentett nekem, ezért is jöttem el hozzád, mert minden madárnak megújul a tollazata. Csak nekem nem. Mondd meg, mit évő legyek?
0: No, lássuk csak, és egyesével elkezdte húzigálni a picinyke madár tollazatát. Éppen egyet úgy meghúzott, hogy az menten kijött.
2: No lám, hát ez szín aranyból van, mondta a szarka.
1: És akkor én mit évő legyek? Hogyan fog ez meggyógyulni?
0: Kérdezte a picinyke madár.
2: Hát, ez nem betegség neked, ez annyi áldás rád, mert olyan értékes vagy, hogy az erdőben lakó összes madárnak te lehetsz a parancsolója.
1: Én csak egy egyszerű madár akarok lenni, és nem szeretnék más, csak hogy én is tudjak fészket rakni, és megújuljanak a tollaim.
2: No, nem bánom, mondta a szarka. Gyere ide hozzám, röppenjél ebbe a varázsszékbe, huny le a szemed, és nyisd szét a szárnyad, én pedig elmondom a varázsigét.
0: Tollak, szárnyak, fénylenek, megújítom ezeket, hip-hop. Ha kicsinke voltál, most még szebben pompázzál. Nőjél nagyra-nagyra, és olyan szép legyél, amilyen szeretnél.
3: És hop már fel is pattantak a szemei. Volt olyan öröme, hogy látni kellett volna, mert tényleg egy varázslatos madár lett belőle. Amikor belenézett a szarka tükrébe, és meglátta önmagát, azonnal elhitte, hogy a szarka nem csak a levegőbe beszél ám.
1: Most már szeretném meghálálni a jóságodat, mondta a madárka.
2: Hát tudd meg, hogy én, mint szarka, nagyon szeretem a fényeset, és ezzel a pár aranytollal vedd úgy, hogy ki vagyok fizetve.
1: Akkor én most már el is köszönnék, mondta a szépen megújult madár. Mindent köszönök, és a híredet jó messzire elviszem.
2: Jó, jó, mondta. Elcsevegtem én már a jó híremet.
0: Illeget-billeget közben a szarka.
1: Ha majd egyszer arra jársz, ahol én fogom rakni a fészkem, szívesen adok még egy pár aranytollat,
0: mondta boldogan a madárka. Útravalónak a szarka még becsomagolta madárnak egy hatalmas csokorra való tollat, azért, hogy soha többé ne legyen panasza. Így aztán nagy megelégedéssel hazaért, ahová ő tartozott. Már várták is a többiek. Főleg a tollhordó madár fogadta nagy megelégedéssel, és persze nagy csodálkozással, mert a picinke madárból olyan varázslatos madárka lett, már nem különbözött ő se a többiektől, hanem ő is boldogan rakta a fészkét, és újultak a tollai.
3: Itt a vége, ha nem fuss el véle, ha nem hiszitek, járjatok utána.
0: Én ott voltam, kaptam egy aranytollat, és azzal írtam ezt a mesét.
4: Volt egyszer egy mese volt!
5: Abban minden mese volt!
6: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek. Ez itt a Zenesáv, hangszínek egy fél óra, ahol nem a helyezések számítanak, hanem az árnyalatok. Dalok, amik nem csak szólnak, hanem mesélnek. Hangszínek, amik belülről indulnak és kifelé rezonálnak. Kezdjük! Сегодня программе музычный трек пролунают песни Дэва Жлевина «Рейтинги, а нюансы». Песни, которые не просто звучат, они рассказывают истории. Витинки звуку, что народжуются в середине и резонуют на зовні. Починаємо!

hangszínek, amik nem csak szólnak, hanem maradnak. Egy fél óra, ami nem rangsorol, csak mesélt. A belső világod most csendesebb, de gazdagabb. Ez volt a Zenesáv a Pulzus FM 92.1-en. A következő műsorban új árnyalatokkal, új történetekkel jövök. Sziasztok! Це була передача музичний трек «Відтінки звуку». Дякую за увагу. Залишайтесь надалі з Радіо Пульс FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настопа. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Настя. 2.1 FM.
1: Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.